0: bassza minden porcikát. Én itt maradtam egyedül. A hangot hallom, de nem jön át.
1: Ne propustite i sniženje vaših brendova i do minus 25%. Izdvajamo cijelo pile 1 kg 4,40, juneći ćevapi 1 kg 8,45, bure 15 litara 9,20, toaletni papir 24 rolne 3,10, maslac 250 grama 3 kg, juhka za baklavu 500 grama 1,70, set šoljica 6/1 plus 200 grama šećera.

hogy lehet ilyen pontos, az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: Es ist 20 Uhr.
1: Rádió Mora. Átvett műsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól. Minden hétfőn délelőtt 9 órától, ismétlés szerdánként délután 3-tól.

0: Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, hallgatókat. Ez itt a Tecológia műsor a rádióban, podcast az interneten. Én Bognár László vagyok, beszélgetőtársam pedig a mai alkalommal is Pintér Teca.
1: Sziasztok!
0: A mai beszélgetésünk apropóját, az tulajdonképpen az is adhatná, hogy itt van a szabadságolások szezonja. A legtöbb gyárban még él az a hagyomány, vagy él az a rendszer, hogy július végén, augusztus elején egy-két hétre leállnak, és akkor az embereket elküldik szabadságra. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy a pihenés, a szabadság ennek az összefüggései képezik a mai tecológia témáját. Hurrá, hát nyaraltál, hurrá, jót bulisztál, kicsit kimerültél, ez látszik a szemeden, te kipihened majd a munkahelyeden. Azt hiszem, hogy mind a ketten ismerjük ezt a slágert. A nézők, hallgatók közül is biztos sokan kitalálták, hogy a repülők Keszti Péter egyik kiváló dalszövegét idéztem. Képzeljük el azt, hogy munkatársak vagyunk, és egy szünetben ácsorgunk a, hát most nagy meleg van Budapesten, amikor felvesszük ezt a beszélgetést, ácsorgunk a vizes ballon körül, és beszélgetünk, és én arra panaszkodom neked, hogy aj, nagyon fáradt vagyok, de hát most voltam szabadságom, mondott te, de mégiscsak jobban elfáradtam, mint a munka közben. Hol rontottam el?
1: Az, hogy hol rontottad el, erre így konkrétan nem tudok választ adni, de hogyha elgondolkodom, akkor nem is feltétlenül az elrontás, hanem hogy amikor dolgozunk, akkor azzal vagyunk elfoglalva, amennyiben jön majd a nyár, hogy tudjuk, hogy már lefoglaltunk egy utat, meg kivettünk egy házat, vagy tudjuk azt, hogy most az otthon melegében végre nem kell korán kelni, ezt csinálni, azt csinálni, hanem végre szabadságon leszek, és kipihenem magam. És ez van előirányozva a fejembe, hogy én akkor most pihenni fogok, de közben azok a dolgok is előirányoznak a fejemben, hogy mi az, amit munka közben nem tudok megcsinálni, és akkor majd, ha szabadságra megyek, akkor ott majd lesz időm bizonyos dolgokat megcsinálni.
0: Hopp, de innentől nem pihenés a pihenés, nem igaz?
1: Hát pont ez a lényeg ennek, tehát hogyha visszatérünk oda, hogy hol rontottam el, vagy ebben a helyzetben, akkor a kérdés az, hogy te hogy készülsz a nyaralásodba fejben. Mert hogy nagy a valószínűsége, bár nem biztos, de azért nagy a valószínűsége, hogy elképzeled, hogy az majd milyen jó lesz neked, és hogy milyen jó lesz kiszakadni ebből a környezetből, ha mondjuk elutazol, vagy bármi más csinálsz, mennyire jó lesz. És elképzeled, és hogy nem biztos, hogy a képzeletednek megfelelő lesz az, amikor elkezdődik ez a szabadság. Ennek az első és legfontosabb oka az, hogy átálljál az egyikről a másikra, arra is időre van szükséged. Van, tehát hogy fejben át tudunk állni, és akkor ú, de marha jó, holnaptól nem kell jönni dolgozni. De a testem, az egész habitusom, mindenem arra van rászoktatva, hogy valamit csinálok. És ugye a szabadság alatt azt is végig kell gondolni, vagy a pihenés alatt, azt is végig kell gondolni, hogy nekem tényleg mit jelent a pihenés, mert hogy a pihenésnek is vannak különböző aspektusai.
0: Akkor ezt tisztázzuk. Mitől pihenés a pihenés?
1: Ha tényleg feltöltődsz tőle, és nem olyan dolgokat csinálsz, amit kötelezően csinálni kell.
0: Ezt hogyan tudom feltérképezni magam?
1: Apostrofálom, és most nagyon sok család fog engem megkövezni, de remélem nem fog megkövezni. Tehát, hogy ott vannak a gyerekek, meg stb., akkor kötelező elmenni családi nyaralásra.

már nem gondoljuk végig, hanem oda elmegyünk, és akkor ott majd baromi jó lesz nekünk, és csinálunk baromi jó képeket, amiket majd mi is feltöltünk, hogy a tömbölyi ember is lássa, hogy mi mennyire jól vagyunk. De most, ha ezek zajlanak a fejünkben, akkor már eleve nem pihenésre készülünk, hanem készülünk valami olyasmiről, hogy valaminek meg akarunk felelni, valami társadalmi elvárásnak, hogy a családnak együtt nyaralnia kell. Félreértés ne essék, tehát, hogy semmi gond nincs azzal, hogyha a család együtt nyaral. Csak néha gondolkozunk el azon, ugye ezzel kezdtem a mai napot is, amikor még így nem a mikrofonba beszéltünk, hogy a pihenés az nem mindig egyenlő a nyaralással, mert hogy a nyaralás az bizonyos helyzetekben igencsak egy stresszes folyamat. Tehát, hogy összepakolni a cuccokat, kiszolgáltatva lenni az időjárásnak, az utazásnak, a történik-e velünk valami útközben, vagy nyaralás közben, vagy megbetegszik a gyerek, vagy elkapunk-e valami, vagy úristen, egy ilyen csípés, akkor arra mindent vittünk-e, minden ott van. Tehát, hogy ez borzasztóan stresszes. Aztán, amikor odaérkezel, már utána lehet, hogy el tudsz váltani egy pihenésbe. Tehát, hogy ezt érdemes szerintem végig gondolni, hogy mi is az a pihenés. Ha elkezded nézni, megint olvasol ezekkel kapcsolatban bármit a neten, akkor a harmadik vagy negyedik mondatban megint azt hallod, amit én is szoktam kántálni, hogy szükséged van önismeretre, a saját magad ismeretére ahhoz, hogy tudd, hogy te mikor pihened ki magad, mi az, ami téged tölt, és hogy ezt hogy tudod megcsinálni családban, barátokkal, mindenütt, hogy természetesen velük is vagy, de hogy ez a fajta szabadság a munkahelyben nem létet, mikor nem munkával töltöd, hogy hogyan tudod magadnak kivarázsolni azt az időt, amikor te pihensz, és nem kiszolgálod a családodat, nem tervezed meg az utat, hogy akkor, ha van kisgyerek is, nagygyerek is, akkor mindenkinek úgy szervezni, hogy minden rendben legyen és jó legyen. Ha ez a pihenés neked, akkor tedd ezt, de ha nem ez a pihenés, akkor nézd meg, hogy van-e más, aki ezt meg tudja szervezni helyetted, vagy hogy te is tudsz pihenni.

0: az előbb említetted, hogy persze agyban át lehet kapcsolni egyik napról a másikra, munkamódból, szabadságmódba, de hogy ez a testünknek, a lelkünknek azért ez nem ilyen egyszerű. Mit tanácsolsz, hogyan zsilipeljünk át munkából pihenés módba?
1: Hát a legegyszerűbb az lenne, csak ez ugye nem mindenkinek megadatik, hogy ne úgy menjünk el nyaralni, hogy akkor, vagy pihenni, vagy szabadságra, hogy akkor júliusban is egy hetet, aztán dolgozunk 3 hetet, aztán augusztusban is egy hetet, meg stb. Hanem érdemes így kivenni mondjuk 2 hetet egy húzamban. És ugye, tehát hogy szoktam kapni azt is, hogy na hát én 2 hetet nem bírok ki a családommal együtt, mert hogy nem vagyunk hozzászokva a többi részbe. Viszont a szervezetünk akkor, tehát hogy körülbelül megfogod, tehát hogy azt fogod látni, meg én már számtalanszor hallottam emberektől, akik elmentek egy hétre szabadságra, hogy úgy jöttek vissza, hogy na most tudtam volna már igazából pihenni, mert már megcsináltam azokat, amikre gondoltam, hogy a munka mellett nem tudom, már átállt a szervezetem, és erre megint jönnöm kell. Persze 2 hét után meg úgy van, hogy inkább vissza sem mennék, de az azt jelenti, hogy akkor már sikerült úgy átállni. Hát, hogy amennyiben lehet, az első ilyen javaslatom, hogy lehetőség szerint ne egy ilyen 1 hét, aztán dolgozom, aztán 1 hét szabadság hanem hogy egybe vegyünk ki egy olyan időt, ami ad nekünk lehetőséget arra, hogy átálljunk az egyikből a másikba. És azért kezdtem el vigyorogni, elnézést kérek, csak eszembe jutott még a Szomszédok című teleregény, ahol Magenheim doktor mindig mondta, hogy nagyon fontos, hogy 2 hétre együtt menjünk ki, és milyen végre 2 hétre együtt kivehetjük, és akkor legalább együtt legyünk. És hogy emlékszem, hogy a szüleimmel ott vigyorogtunk, hogy de jó, Magenheimnek meg ki tud venni 2 hét szabadságot egyben. És hogy erre érdemes törekedni, hogy lehetőség szerint ez a pihenési időszak, ez egyben azért több legyen, mint 7 nap, vagy 5 nap, vagy 2 nap, mert feletöltődni akkor is, de átállni nem.
0: Igen, ez valóban így van, viszont ez magában hordoz egy másik csapdát is. Nekem vannak ismerőseim, akik azt szokták csinálni, hogy kivesznek 2 hét szabadságot, de abból valójában csak 1 hetet töltik pihenéssel, vagy 1 hetet töltenek pihenéssel. Az első héten azt tölti ki az idejüket, hogy jaj, még ezt is el kell intézni, még azt is el kell intézni, és olyan dolgokat intéznek, amik így túlcsordulnak a tennivalók listáján évközben. Az valójában egy munkahét a számukra, és ugyanolyan, ha nem stresszesebb, mint hogyha dolgoznának.
1: Igen, de erről beszéltem az előbb, viszont az is fontos hozzátenni, hogyha tényleg a munkaideik mellett erre nincs idő, és most van ott 1 hetük, amikor meg tudják csinálni, ami lehet, hogy stresszesebb, akkor lehet, hogy többet segítenek magukkal azzal az 1 hét stresszel, hogy utána viszont a következő héten teljesen ki tudnak kapcsolni. A kérdés ugye itt ilyenkor az, hogy akkor a következő héten tényleg kikapcsolnak-e, vagy azon agyalnak, hogy mi az, amit még nem oldottam meg, és majd mikor fogom majd megint megoldani, amikor majd mindjárt dolgozni kell menni. Tehát, hogy megint ezt mondom, nincsenek jó meg rossz válaszok erre a helyzetre, hanem az a lényeg, hogy olyat csináld, meg úgy csináld, ami neked jó. Tehát, hogyha az meg fog nyugtatni, hogy elintézed az ügyes-bajos dolgaidat, kivettél 2 hetet, és az első héten azzal foglalkozol, hogy ezeket megcsináld, viszont a második hét az tényleg a feltöltődésről szól, meg stb., akkor legyen úgy. De hogy arra figyelj, hogy olyat csinálj, ami neked jó, és ami téged fel tud tölteni. Mert hogy épp a napokban beszélgettem egy ismerősömmel, és hogy ő is azt mondta, hogy többen megyünk családok, ami egyrészt tök jó, mert hogy így legalább akkor a gyerekek el vannak magukkal, meg stb., de mégse olyan, mert azért mégiscsak figyelni kell a gyerekekre. És hogy erre is azt tudom mondani, hogy ez oké, mert hogy nem azt szeretném mondani, hogy akkor nem kell a családdal, hagyd ott a családot, menj el, töltődj fel, stb., bárha megteheted, akkor miért ne, hanem hogy amikor a családdal együtt vagy, vagy barátokkal együtt vagy, akkor is figyelj arra az arányosságra, hogy mennyi az a rész, amit azért teszel meg, hogy nem azért, mert megfelelsz másoknak, hanem azért, mert a te lelked megnyugszik attól, hogy odafigyeltél a gyerekre, meg hogy mindenki mindenki olyan programba vegyen részt, ami tetszik neki, meg stb. Tehát, hogy ez rendben van, hogy a lelkedet ezzel megnyugtatod, de hogy legyen egy olyan rész, ami meg tényleg arról szól, hogy te is töltődjél. Pláne akkor, hogyha többen vagytok együtt, akkor lehet kifejezni a szükségleteket, hogy akkor most te figyelsz a gyerekre, most meg én figyelek a gyerekre. Tehát, hogy szoktam látni időnként, amikor így mondjuk mi csak 3-4 napra elmegyünk wellnessbe, hogy vannak családok, akik nagyon szépen be tudják osztani, hogy anya elmegy szaunázni, és ott a szaunába eltölt mondjuk másfél órát, két órát, addig apa ott áll, pocskondiázik a gyerekekkel a pacsálóban, meg vizeznek meg, stb. És akkor anya visszajön, átveszi ezt, és utána apa csinál valami, elmegy úszni, vagy bármi ismi, de természetesen együtt ebédelnek, együtt vacsoráznak, csinálnak együtt programot, tehát hogy mindenkinek legyen meg az a fajta szükséglete, ami kell neki. Csak ehhez visszatérve már megint kántálnom kell, ahhoz tudnod kell, hogy mi a szükségleted. És nem az, hogy a másiknak mi a szükséglete, mert egy családban vannak sajnos ilyen részek, illetve nem sajnos, mert hogy alapvetően természetes, hogy sokkal jobban szocializálódsz arra, hogy kielégítsd a másik embernek a szükségletét, igencsak, hogy akkor hol vagy te. Majd akkor te visszamész a munkahelyedre, és akkor pihánsz.
0: Hát vagy a testünk azt mondja, hogy oké, akkor most azt mondtad, hogy pihenünk, akkor pihenünk. És mi történik ilyenkor?
1: Megbetegszünk
0: nagyon gyorsan, nem túlságosan súlyosan, éppen annyira, hogy lebecsülünk.
1: Gyágyban kell lenni, és ne tudjál bizonyos dolgokra odafigyelni. Igen, ilyenkor jönnek a bekapjuk a kis hányifosi vírusokat, és akkor nem is tudunk annyira elmenni, mert hogy a mozgásterünk az igencsak korlátozódott a mosdó és az ágy között, és akkor pihenünk, és elvannak, és arról nem beszélve, ha ezt családba csináljuk, a család azért természetesen, ha elmentünk nyaralni, akkor ő elmegy programozni, én megfekszek az ágyban, és akkor lehet mitől stresszelni, miközben a szervezetem meg segít nekem abban, hogy pihenjek.
0: És valójában éppen az történik, hogy pihenünk.
1: Így van.

0: Ja.
1: Mondtad, hogy jó lenne megismerni magunkat ahhoz, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk pihenésgyanánt, de mire van szükségünk pihenésgyanánt? Tehát, hogy hogyan lehet azonosítani azt, hogy mitől pihenés a pihenés?
2: Hát, ami most hirtelen eszembe jutott, ami nem biztos, hogy így kapcsolódik, de aztán majd tegyétek valahova a polcra, ahova szeretnétek, hogy egyáltalán merjük magunknak megengedni azt, hogy pihenünk. Mert számomra a pihenés az azt jelenti, hogy így ki van kapcsolva minden más. És most nem a detoxra gondolok, hogy akkor nincsen telefon, meg ez sincs, meg az sincs, bár nagyon sokat tud ez segíteni, de hogy tényleg lehetőség szerint kapcsoljuk ki azokat a dolgokat, hogy most milyen feladataink vannak, meg hogy vannak, és hogy azt látom, hogy bizonyos embereknek ez borzasztóan nehezen megy.
1: Miért?
2: Hogy ez a ne csináljunk semmit.
1: Miért? Miért olyan nehéz, és miért olyan nyomasztó az, hogy nem csinál semmit? Mert én is érzem ezt, tehát azért is érzem.
2: Egyrészt azt gondolom, hogy az is benne van, hogy akkor úgy haszontalannak érezzük magunkat, és hogy a szocializációnkban benne van, hogy valamit tennünk kell ahhoz, hogy hasznos legyél. Tehát, hogy fontos az, hogy elhidd, hogy pusztán az, hogy vagy, az is rendben van. Tehát, hogyha te nem csinálsz semmit, ha nem elégítesz ki másoknak a szükségleteit, ha nem történik semmi olyasmi, akkor is szerethető vagy, rendben van, hogy itt vagy, és nem vagy felesleges sem a világnak, semmi meg, és hogy ezt így viszonylag nehéz elfogadni, és hogy nem a spiritualitásból beszélek, hanem a szocializációról, valamiért bennünk van, hogy az, hogy mi így vagyunk, az csak akkor valid érzés, hogyha teszel is valamit. Na most alapvetően a pihenésben olyan sok mindent nem teszel, kivéve ugye, aki aktívan pihenés, hegyet mászik, és csinál, tehát, hogy az sem az a fajta kvázi hasznosság, hanem hogy így önmaga kedvéért teszi. Szerintem ez az egyik oka, hogy nehéz elengedni az, hogy nem csinálok semmit. A másik oka az lehet, hogy ez a szakmámból kifolyólag jön, ami arról szól, hogy amikor csönd van, mert egy pihenésben, ha nem csinál semmit, akkor csönd van, akkor nagyon érdekes gondolatok tudnak keringeni az emberek fejében saját magukról, az életükről, hogy rendben van-e, ahol én most tartok az életemben, rendben van-e, hogy most csak itt fekszek a napon, vagy ne adj Isten, Úristen, mindenki engem néz, hogy itt fekszek a napon, és hogy jönnek a különböző olyan gondolatok a fejünkben, amik egyébként, hogyha le van foglalva és le van terhelve az agyunk, mert feladatokat kell megoldani, a lelkünk, mert valamit meg kell oldani, akkor nem biztos, hogy ezek a gondolatok teret nyernek a fejünkben. És hogy ezek a gondolatok, ezek meg tudják ijeszteni az embereket, hogy akkor mi van, és akkor gyorsan csinálni kell valamit, hogy ne jöjjenek ezek a gondolatok.
1: Mi történik, hogyha hagyjuk, hogy jöjjenek ezek a gondolatok?
2: Hát ha engem kérdezel, akkor semmi nem történik, mert hagyom, hogy jöjjenek a gondolatok, de hogy akik nincsenek ehhez hozzászokva, akkor egyből elkezdesz gondolkozni azon, hogy mit kell kezdeni magammal, meg ezekkel a gondolatokkal, és hogy vagyok ezzel. És akkor lehetnek frusztrációk, lehetnek félelmek, amik feljönnek, és abban a pillanatban a pihenés és a nyaralásnak az a kellemes érzése, amire én vágytam, hogy végre most, azok így elillannak. Ezek a fajta történetek. Meg, tehát ugye családok esetében ezeket tapasztalatból tudom elmondani, tehát hogyha sokat vannak együtt, akkor olyan konfliktusok, meg olyan helyzetek alakulnak ki, amit a most így kliséként mondom, a szürke hétköznapokban nem jönnek, mert hogy reggel elmegy mindenki dolgozni az iskolába, az óvodába, vagy a bölcsibe, ott mindenki megcsinálja azt a dolgát, ami az övé, és amikor hazamegyünk, akkor is megvan már a struktúra, hogy vacsorázunk, előkészítjük a holnapot, ti aludni mentek, mi egy kicsit beszélgetünk, stb. Tehát, hogy van az életünknek egy ilyen megszokott, bevett ritmusa, és a nyaralásokon, a pihenések alkalmából ezek a ritmusok nincsenek meg, és akkor ebből lehetnek különböző, tehát hogy például jobban meg tudom ismerni, hogy milyen a gyerekem, hogyha annyira nem látom ugye a munka közben, jobban kijön, hogy milyen a mi párkapcsolatunk, hogyha a nap 24 órájában együtt vagyunk, ugye ez a Covid időszakra is visszavezethető, hogy ott aztán össze voltunk zárva rendesen, De hogy egy nyaralás is ilyen szempontból, hogyha ugye csak hagyjuk, hogy történjenek velünk a dolgok, és nincsenek beszabályozva a dolgok, akkor így lehet, hogy kiderülnek a kapcsolatainkról is olyan dolgok, amik egyébként a szürke hétköznapok, amikor feladatokat végzünk el, azok nem jönnek föl. És hogy ezek nem feltétlenül kellemes dolgok, hanem van, amikor nem kellemes. Persze lehetnek kellemesek is, miért ne lehetnének azok. De hogy akkor ilyenkor elillannak azok a kellemes jó érzések, hanem visszatérnek ilyen agyalások, hogy kell-e valamit tenni, vagy átjön az a fajta rész, hogy várjuk a szabadságnak a végét, hogy minden visszálljon a kerékvágásba, hogy gyerekek menjenek iskolába, mi menjünk dolgozni, és akkor beállunk abba a ritmusba, amiben szoktunk, és akkor így minden rendben van.

0: Az jutott eszembe még, hogy ezek a szabadságok, vagy a nyaralások, vagy a pihenés általában az a határhúzásnak is a szakító próbája. Tehát, hogy arról is szól, hogy mi mennyire vagyunk hajlandóak elhatározni azt, hogy már pedig most pihenünk, és a pihenés arról szól, hogy mondjuk, amit mondtál, hogy nem engedjük be a külvilágot, nem engedjük be a munkát, se mi magunk nem hozzuk be, nem visszük például magunkkal a munkát a, nem tudom, a tengerpartra, és a kollégáinknak sem vesszük fel a telefont. Például, hogy...
1: Hallom az emberek hangját, jó, könnyen beszélsz, akkor ezt mondd meg a főnökömnek is. Tehát, hogy én ezt azért tudom, mert tapasztalatom is van erről, hogy nem... Tehát, hogy a munka az, vannak olyan emberek, akiknek ott van.
0: Nekem nagyon jó főnökeim voltak ezek szerint ebből a szempontból, mert a főnökeim azt mondták, hogy most pedig te elmész szabadságra.
1: Nekem vegyesek voltak azért.
0: És nem fogunk zavarni, és hogyha valaki zavarna, annak én fogom azt mondani, hogy ne. Egy főnököm azt mondta erre, hogy figyelj, pótolható vagy.
1: Mindenki pótolható, csak ugye a pótolhatósághoz tegyük hozzá azt is, hogy attól függetlenül, hogy mindenki pótolható, ugyanúgy senki nem fogja elvégezni azt a munkát, és hogy ezt is időnként azért mérlegelni kell a vezetőségnek, mielőtt dobálózik ezzel az isteni fantasztikus önértékromboló mondattal, és üzenem nekik, hogy ők is pótolhatóak, sőt a vezetőknek ilyenkor azt is szoktam üzenni, bár nem a pihenéshez tartozik, hogy azt is szoktam üzenni a vezetőknek, amikor velük dolgozom, hogy azért ne felejtsük el, hogy neki addig van munkája, amíg beosztottjai vannak, tehát hogyha alól mindenki elmegy, mert pótolható, akkor ki a túrónak van szüksége egy vezetőre, de ezek egy más, ez majd egy komolyabb téma, esetén, ha ezt felmerül, vagy a vezetői kompetenciákról, ha beszélünk, vagy ilyesmi, akkor tudom mondani. Tehát, hogy vissza a pótolhatóságról, azt azért jobb, ha tudjuk mi emberek, meg azok is, akik dobálóznak ezzel a szóval, hogy igen, mindenki pótolható, de nem ugyanazt fogja megkapni egy másik embertől, mint amit ha valaki tőlem kap meg, vagy tőled kap meg, utána jön valaki más, az is meg tudja csinálni a feladatot, mert a feladat megoldható, de hogy egy feladat megoldása, én azt gondolom, hogy nem csak arról szól, hogy megoldjuk a feladatot, hanem hogy bizonyos körülményekről kapcsolattartás, és ez ugyanigaz a pihenésre is, hogy megengeded-e magadnak a pihenés alapján, hogy ez most nem arról szól, hogy na, akkor én most pihenek, hanem hogy az összes többi, ami hozzátartozik, hogy te tudod azt, hogy mi az, ami feltölt téged, kinek fogod azt mondani, hogy most nem érek rád, és a többi, és hogy igen, tehát hogyha tudod azt, visszatérve az eredeti gondolatodra, hogyha tudod azt, hogy egy olyan munkahelyen dolgozol, ahol nem tudod kikapcsolni, és nálad van a laptopod, vagy a telefonod, vagy stb., akkor viszont arra buzdítok mindenkit, hogy akkor viszont azt is tegye keretek közé. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy igen, gyerekek, hajnalban, reggel és este meg fogom nézni az e-mailjeimet, és akkor fogok válaszolni, vagy ha a telefonos történet, akkor lehet azt mondani, hogy akkor legyetek olyan kedvesek dél és egy között, vagy 9 és 10 között, vagy 5 és 6 között telefonálni, viszont, hogy ezt betartod-e, az már utána megint tőled függ. Mert hogy, tehát, hogyha ezt, ha lehet ilyen szabályokat, már pedig azt gondolom, hogy ilyeneket azért mégiscsak ki lehet, mert szüksége van mindenkinek a pihenésre, viszont akkor tartsd be. Mert hogy utána ott csúszik ez az egész történet, hogyha te valakinek azt mondod, hogy egy és kettő között hívjon föl telefonon, és valaki fölhív 4-kor, és akkor te azt is fölveszed. Viszont akkor a 4-es ne vedd föl, hanem hív majd vissza jövő másnap 1 és 2 között, amikor megbeszéltétek. Mert hogy ha utána te magad elengeded azt a keretet, amit te szabtál, akkor az emberek ehhez igazodni. És hogy szerintem semmi olyan nem történhet 4-kor, amit másnak nem lehet megbeszélni, kivéve elnézést, ha orvos vagy, meg stb., de az egy, megint egy másik lapra tartozó hivatás. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az orvosnak ugyanúgy engedjük meg, hogy pihenjen.
0: Hát illetve ott meg vannak azért olyan egyezményes, igen, nem tudom, riadóláncok, meg ilyen értesítési láncok,
1: meg amikről... helyettesítések, meg igen, minden, igen, ami igen tud működni.
0: Persze. Az előbb mondtad, hogy bizony, amikor elmegyünk együtt valahová nyaralni, akkor megjelennek olyan dinamikák is, amik nem voltak jelen, mert hogy mindenki el volt foglalva a munkájával, meg egy picit talán magával is. És az jutott eszembe, hogy lehet ezt a mi javunkra fordítani. Tehát ezeket a dinamikákat ott a nyaralás során egy kicsit ilyen laboratóriumi helyzetként használni, és és arra fordítani, hogy a kapcsolataink javuljanak, vagy fejlődjenek.
1: Azt gondolom az, hogyha ott kiderülnek olyan fajta konfliktusok, amik abban az életben nem jönnek elő, amikor ilyen verklüként működünk a történetben, akkor meg lehet azt nézni, hogy lehet, hogy változtatni kéne azon a verklin majd utána, hogyha visszamegyünk abba a verklibe, amiben vagyunk ilyen szempontból. Tehát, hogy ha nagyon konkrétumot akarok, és semmiféle ítélkezés nincsen bennem, meg nem akarom így az anyaság, meg az apaság, meg a stb-t hozni, de ugye szoktam látni, hogy a legtöbb konfliktus abból van, hogy az anyáknak ugyanúgy elvárás olyan, mintha elvárás lenne feléjük, hogy amikor nyaralnak, vagy bármi van, akkor ők ugyanúgy benne maradjanak abba a jaj, nem akarom ezt mondani, de mégis kifogom abba az úgynevezett kiszolgáló személyzet, hogy ők az a gondoskodó, aki úgyis odafigyel, úgyis figyel, hogy együnk normálisan, hogy aludjunk időben, hogy minden legyen. És hogy ilyenkor ráadásul az anyák el is szokták mondani, hogy hát végül is ezt csinálják, tehát hogy akkor a nyaralásban is ezt csinálják. És akkor szerintem például egy ilyen nyaralási helyzet pont arra alkalmas, hogy vannak a családnak más tagjai is, akik bizonyos gondoskodási területeket meg tudnak csinálni, és hogyha a nyaralásba ezeket be tudjuk tenni, akkor nézzük meg, hogy a visszamenős struktúrát kialakult működésünkben azt is hogyan tudjuk belecsöpegtetni, hogy ne legyen olyan természettől fogva, hogy akkor mindent a nő az meg tud csinálni. Bár én kérek elnézést, illetve nem kérek elnézést, hanem mondom, hanem hogy eléggé lényeges változást látok én e tekintetben már így a fiatal szülők tekintetében, hogy apák is nagyon beleteszik magukat a gyereknevelésnek azokba a pontjaiba, amiben abszolút részt tudnak vállalni. Úgyhogy szerintem ebben azért már van, legalábbis én látok változást.

0: tanácsolsz annak, aki azt gondolja, hogy a szabadságát, vagy a nyaralás idejét arra is szeretné használni, hogy egy kicsit magába nézzen, olyan értelemben, hogy egy kicsit meg jobban megismerje saját magát?
1: Hát a nyaralás szempontjából azt gondolom, hogy a legeslegjobb, meg ami még beleférhet a különböző könyveknek az olvasása, és ilyenkor el szoktam mondani, bár már szerintem mondtam is, hogy a könyvek olvasásánál viszont arra figyeljünk, hogy azok a könyvek azok ilyen aha élményt tudnak adni, és általánosságot adnak, de hogy utána azzal nekünk azért van dolgunk, hogy ezt hogyan tudjuk leképezni a saját életünkre, hogy akkor ott nekünk mi az, amit érdemes lenne módosítani, vagy változtatni, tehát, hogy ez mindenképpen. A másik pedig, hogy tényleg figyeljük meg magunkat akkor, amikor megmerjük magunknak engedni, hogy ne csináljunk semmit, hogy olyankor mi történünk a testünkben, meg a lelkünkben, és hogy ezt a ne csináljunk semmit című, ami alatt én azt értem, hogy töltekezzünk föl energiával, lélekben, testben, stb., hogy ebből mi az, amit át tudunk csempészni abba az életünkbe is, amikor annyira feszített a tempó, meg van a munkaidő, meg bármi és mi, hogy tudunk ebből pillanatokat átcsempészni, mert hogy saját tapasztalatból is tudom mondani, hogyha megvannak azok a pillanatok, amikor fel tudom magam tölteni, akkor azt be tudom csempészni az életemben is, amikor ilyen verkli van. Ha konkrét példát akartok, engem például a zene nagyon fel tud tölteni, és hogy miért ne lehet a munkahelyen egy-két perces vagy egy perces zenét meghallgatni, amikor már úgy érzed, hogy teljesen kész vagy. Vagy vannak olyan pontok a testedben, amit egy kicsit átmasszírozol, vagy fölállsz és mozogsz egyet, vagy stb. És hogy ez ne arról szóljon, hogy mit gondolnak ilyenkor mások, hanem arról szóljon, hogy akkor én fel tudok töltekezni.
0: Ha már a zenét szóba hoztad, és a zene feltöltő erejét, akkor említsük meg azt, hogy akik a Tecológiát podcastként az interneten, Spotify-on vagy YouTube-on nézik, hallgatják, azok kimaradnak azokból a zenékből, azokból a dalokból, amiket te illetve amiket közösen a rádió műsorok számára válogatunk, és nagyon jól hangsúlyozzák, nagyon jól kiemelik az adott epizódoknak, a beszélgetéseknek a témáit. Azt javaslom mindenkinek, hogy keresse meg a Budapesti Rádió Bézs, vagy a Felsőpujai, Ausztriai Felsőpujai Rádió Mora adásán a Tecológia részeit, egy más fajta élménnyel fog találkozni, ahol a beszédet a zene kiegészíti, megerősíti, vagy talán kiterjeszti a mi beszélgetéseinknek a tartalmát.
1: Így van, úgyhogy a zene fontos, legalábbis nekem nagyon fontos. Van, akinek a mozgás nagyon fontos, van, akinek a falmászás, a hegymászás, a zene bambulása, vagy a víznek a bambulása, és ettől töltekezik föl. Teljesen mindegy, hogy mi az, ami feltölt, csak arra bíztatok mindenkit, hogy keresse meg, hogy mi az, ami feltölti, mert hogyha ez megvan, akkor hosszabb távon abból elég egy pici is, és már is hozza ezeket az élményeket. És ugye maga pihenés, ami nálam nem egyenlő a nyaralással, megy a pihenni lehet nyaralás nélkül is, de hogy azt se felejtsük el, hogy ezek a dolgok, ezek olyan élményeket adnak számunkra, amik egyébként hosszú távú töltekezést tudnak nyújtani. Tehát, hogy csak gondolj végig, most nem a pihenés nyaralás, hanem ha tényleg olyan a csapatépítő tréninged a munkahelyen is, amilyen a csapatépítő tréning, akkor abból fél évig minimum lehet táplálkozni, hogy a kapcsolataid mások legyenek, hogy visszaemlékezz, hogy mikor, milyen volt az, amikor beszélgettünk, játszottunk, vagy éppen egy konfliktus helyzetet oldottunk meg, és azáltal sokkal jobban tudunk együttműködni, és hogy a pihenések, nyaralások is pont erre még pluszban alkalmasak, hogy hosszú távon tudnak segíteni abban, hogy tudjuk vinni lendülettel az életünket, és hogy legyenek olyan pillanatok, amikre nagyon jó visszaemlékezni. És ha visszaemlékszel, akkor kapsz megint egy ilyen mosolyt, meg egy ilyen töltekezést a lelkedben, és akkor tudod tovább vinni az életet.
0: Van még valami, ami esetleg eszedbe jutott, de nem kérdeztem rá, vagy nem hangzott el?
1: Én azt gondolom, hogy minden aspektusát körbejártuk. A központi téma nem az elcsépeltet, hogy ismerd meg önmagad, meg stb., hanem kérlek, hogy keresd meg, hogy mi az, ami feltölt. Mert néha ez idő, mert elfelejtjük. Tehát, hogy elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy nekünk mi a jó. De hogy hidd el, hogy van olyan, ami neked jó, és hogy az se baj, hogyha egyszer az egyik szabadságodat, nyaralásodat arra töltöd, hogy mindegyiket kipróbálod egy kicsit, hogy rágyere arra, ha már elfelejtetted, vagy még nem találtad meg, hogy mi is az, ami után te tényleg azt a feltöltődést érzed, hogy most olyan jó, ezt nem tudom megmondani, vagy nem találok rá szavakat, ez abszolút az érzés, amikor így azt mondod, hogy ez most jó volt. És hogy ez lehet az is, most csak így saját magamból, mert pont a napokban volt egy barátommal egy beszélgetésem, egy kávé mellett, és utána írtunk egymásra, hogy ezt sűrűbben kéne csinálni, mert hogy annyira tölt, és hogy vágyunk rá, és az egy óra volt mondjuk az életünkből, mert ő futott a gyerekekért, én meg épp jöttem valahonnan, pont közben találkozunk, és hogy kéretik ezt nem csak a pihenésben, hanem a mindennapi életünkben is megtalálni ezeket.
0: Tetsz, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A hallgatóknak, meg a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük. A Tetszológiát a Rádió Bézs adásán Budapesten hétfőnként reggel 9 órától lehet meghallgatni, ismétlés szerdán 15 órától. A Felsőpújai Rádió Morán pedig keddenként 20 órától hallhatóak a Tetszológia új epizódjai. Mindenkinek jó pihenést kívánok, és pihenjetek úgy, boldog hogy nyarat. Szeretnétek. Boldog nyarat.
1: És vakációt a kölyköknek.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

kedvem és a sarc. Egy elme mély, néma hang, egy arc nélküli arc. Ha szélesebb lenne, lehetne gyúrópad, rajta tricepszezne egész Európa. Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág, épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus de kortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a mély.